Egyébként kapom a segítséget. All is good. Device contractors on site. No issue here.